Akkor egy kérem, hogy a muzsika húzi Orlando, hogy a titlu húzi Hunt Rohan, ne vemek lóra, hogy többet tudok szólni, hogy mit tudhat null részint tolu. Tehát van egy ilyen tirom fatihat oda, de erdi, akkor a szólok, hogy bejött a bosszira, bár van klamar fújik, bem vindu ma iha live. Van egy figyelnyű, de erdi, akkor fatim, bár bár pájensú, ne vemek korosni iha. Ia Malaysia ne ba, bom sintoniza, ibam aktividadis, no, espere te posterni aktividadis, yo tu lahu diak, ya. Ok, nebe yane yang tidak fatin lori tu bos siapa harona musika sebab kene nebe makanan nuhu si crimson hoya titlo tan salah tete.